Bocs, én vagyok, kinyomom, bocsi csak. Keres a behajtó, a rendőrség meg a hiteles, de ezért vagyok geci sikeres, mert mindenki keres, vagy hogy van, nem tudom, de annyira leszarom, tolony magas a szarom, irigykednek az elve tolonyban. Hát ezt most jól kifejeztem, de jól kifejellek, és ott befejeztem, te csicska. Követek, mint férod bicske, de úgy beszartok, mint százlábú a Balázs kisbe, jó. Kérdezi az interjúsegeri, sok filleményt, hogy a